FM 96.4 Beast FM.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

fejet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne? Felemelne a szarból és szépen hazacipelne. És megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a táborba köves, kérlek, úgy megölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozom a kötek pénzem.

0: 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Ne legyetek úrba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak. Razzi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Megvan a megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvhasználatáról. Felújítják a hajógyári szigetre vezető K-hidat. Keleten még eshet, amúgy kisüt a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. Sikerült teljes körűen megállapodni Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez. A gyorsított tárgyalásokat ugyanakkor továbbra sem támogatja. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
2: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Felújítják a K-hidat. A hajógyári szigetre vezető átkelőn ősszel kezdődik a munka. Az építmény karakterét megőrzik, de a szerkezetet hosszú távon biztonságosan használhatóvá teszik, és nagyobb terhelést is kibír majd. A kivitelezőt már kiválasztották. A híd várhatóan jövő nyárra, legkésőbb 2027 végére készül el. Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökkinél már felbukkantak a kérészek, pedig ez általában június második felére jellemző. A szakemberek szerint a lárvák a tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban. De ez még csak az előrajzási szezon. Keleten is felszakadozik a felhőzet, de néhol még zápor, zivatar is jöhet. Másutt alapvetően napos, száraz időre számíthatnak néhány fátyol felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Hajnalban 10-16, napközben 24-29 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biszki Csempi,

school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Új Intercity motorvonatokat vásárolunk uniós forrásból. Vazarelli által inspirált alkotásokat vetítenek a pécsi Székesegyházra. Naposabbra fordul az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújulhat a hazai Intercity flotta uniós forrásokból. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. A szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon állnak forgalomba. Az első példányok várhatóan 2029-től futhatnak. Közben megérkezett az első olyan Intercity kocsi, amelyet az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. Nyáron a zsúfoltabb időszakokban további hasonló járművek is forgalomba állhatnak majd, közölte Vitézi Dávid. A miniszter azt is fontosnak tartja, hogy a nyári csúcs időszakra javítsák az utastájékoztatást, bővítsék a pótlóbuszos kapacitásokat, és több vasúti kocsit állítsanak forgalomba. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díaz zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
2: És Magyarországon is, az elcsatolt területeken is minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk, mi magyarok.
1: Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsett. A Székesegyház idén is fényvászonná változik, és világhírű fényfestőművészek mutatják be itt alkotásaikat. Ezeket a 120 éve született művész optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. A fényfesztivált július 2-a és 5-e között rendezik meg. Fizetőssé válik júliustól a Kölni Dóm. A turistáknak belépőjegyet kell venniük, ha megcsodálnák a híres katedrálist, az imádkozni érkező híveket azonban továbbra is ingyen engedik majd be. A bevételt az épület karbantartására és fenntartására fordítják. Keleten eleinte még előfordulhat zápor, zivatar, aztán, ahogy másutt is, alapvetően napos idő várható, vonulgató fátyolfelhőkkel. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Napközben 24-29 fokra van kilátás. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütésre készülhetünk egy-egy záporral, a fővárosban 28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tüzes a test, de a kőszíve cold, bronzbarna bőr és az égszere gold, a szeme fekete, füst nem mutatja, hogy fél, hiába forró a vér, a szívébe tél. Érkezik Belánó, BSV közöse és a 6

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezik a majd 400 ezres feliratkozó táborra bíró előadó Dash, és egy olyan nyári dal, amelyet Young Fly-jal közösen jegyez, és tulajdonképpen augusztus 4-én droppolt, de azt az időszakot, amikor megjelent, végigvezette egészen októberig, novemberig, és csak utána érkeztek hozzá konkurenciák, addig trending egy volt a magyar YouTube listán. Érkezik Dash Young Fly kombója, és az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Megvan a megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvhasználatáról. Felújítják a hajógyári szigetre vezető K-hidat. Keleten még eshet, amúgy kisüt a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Szabadságot kaphat a magyar nyelvoktatás és kultúra Kárpátalján. Sikerült teljes körűen megállapodni Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez. A gyorsított tárgyalásokat ugyanakkor továbbra sem támogatja. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
3: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
2: Felújítják a K-hidat. A hajógyári szigetre vezető átkelőn ősszel kezdődik a munka. Az építmény karakterét megőrzik, de a szerkezetet hosszú távon biztonságosan használhatóvá teszik, és nagyobb terhelést is kibír majd. A kivitelezőt már kiválasztották. A híd várhatóan jövő nyárra, legkésőbb 2027 végére készül el. Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökinél már felbukkantak a kérészek, pedig ez általában június második felére jellemző. A szakemberek szerint a lárvák a tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban. De ez még csak az előrajzási szezon. Keleten is felszakadozik a felhőzet, de néhol még zápor, zivatar is jöhet. Másutt alapvetően napos, száraz időre számíthatnak néhány fátyol felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Hajnalban 10-16, napközben 24-29 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Népész FM, Rap Hip Hop R&B. Nyár után megyünk a hegyre, méghozzá az Agoura hegyre, hogy el is érkezik nálunk a nagy sikerű Doja Cat, aki mindig megújul, és pörög tőle az Agoura Hills, csütörtök reggel is a 96 Népész FM-en.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcelről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: oyeke tama oyeke jello oyeke jowo oyeke oyeke oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Szuper csütörtöket mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még a sávlezárás a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében. Ez a Dózsa-György út Sajó utca környékét jelenti, hogyha itt haladtok, erről mindenképpen jó, hogyha tudtok. Száguldunk tovább a zenék tengerében, érkezik nálunk Beton Hofi, és az egyik csúcsdala Pörög a bagira, itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4 itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Új Intercity motorvonatokat vásárolunk uniós forrásból. Vasarely által inspirált alkotásokat vetítenek a pécsi Székesegyházra. Naposabbra fordul az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújulhat a hazai Intercity flotta uniós forrásokból. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. A szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon állnak forgalomba. Az első példányok várhatóan 2029-től futhatnak. Közben megérkezett az első olyan Intercity kocsi, amelyet az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. Nyáron a zsúfoltabb időszakokban további hasonló járművek is forgalomba állhatnak majd, közölte Vitézi Dávid. A miniszter azt is fontosnak tartja, hogy a nyári csúcs időszakra javítsák az utastájékoztatást, bővítsék a pótlóbuszos kapacitásokat, és több vasúti kocsit állítsanak forgalomba. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díaz zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
3: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben, van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk, mi magyarok.
2: Viktor Vasarely előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsett. A Székesegyház idén is fényvászonná változik, és világhírű fényfestő művészek mutatják be itt alkotásaikat. Ezeket a 120 éve született művész optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. A fényfesztivált július 2. és 5. között rendezik meg. Fizetőssé válik júliustól a Kölni Dóm. A turistáknak belépőjegyet kell venniük, ha megcsodálnák a híres katedrálist, az imádkozni érkező híveket azonban továbbra is ingyen engedik majd be. A bevételt az épület karbantartására és fenntartására fordítják. Keleten eleinte még előfordulhat zápor, zivatar, aztán, ahogy másutt is, alapvetően napos idő várható, vonulgató fátyolfelhőkkel. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Napközben 24-29 fokra van kilátás. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütésre készülhetünk egy-egy záporral, a fővárosban 28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper csütörtök reggelt minden vészesnek. A mikrofonnál RP, érkezik egy magyari fiú, aki most már megmondott sok mindent, többek között azt is, hogy nagyra tör, és ezt be is igazolták az eredményei. Egyébként mostanában nagyon jól mennek a dolgai, egyre jobban, és például a padról

0: közlekedés.
1: Szuper csütörtököt minden közlekedőnek és balesetmentes haladást az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Továbbra is fennáll még az útszűkület a 15. kerületben Pesterzsébeten, a Pestújhelyi úton, amely az Apolló utca, illetőleg a Pestújhelyi út környékét érinti. Erről mindenképpen hasznos, hogyha tudtok. Jön Jay-Z, Kanye West közöse és az egyik fő klasszikusuk, a klip, amely Párizsban forgott. Niggas in Paris.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Kárpi vagyok, menjünk tovább. Érkezik a 160 magas dél-afrikai fenomén. Egy vadonatúj dala jelentkezett, ez nem más, mint a Chanel, és jelen pillanatban a világ 27. legnépszerűbb dala, azért nem kis teljesítmény a pici lánytól. Jön Tyla és a Chanel itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Megújítják a magyar-francia stratégiai megállapodást, AI ügyfélszolgálatot indított nagy-orosz önkormányzata. Nagyrészt napos idő várható néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról egyezett meg a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter tegnap Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén is fejlődés előtt állnak a két ország kapcsolatai. Magyar Péter meghívta a francia elnököt az 56-os forradalom 70. évfordulójára. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is hatalmas az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított nagy-oroszi. A rendszer egyelőre chat felülettel működik, és még tanulási fázisban van, de már most rendelkezik a Nógrád vármegyei község honlapján szereplő összes információval. A helyiek már is mintegy 70 kérdést tettek fel a digitális asszisztensnek, és az csak 2-re nem tudott válaszolni. Ha a tesztidőszak sikeres lesz, telefonon is el lehet majd érni az AI asszisztenst. Mosószerhamisítókat leplezett le a NAV. A hálózatra országszerte több mint 50 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök. Egyebek mellett nyomdagépeket, laminálókat és mintegy 200 000 hamis címkét is lefoglaltak. A tettesek ugyanis a gyanú szerint az általuk gyártott termékekre népszerű, ismert márkák címkéit ragasztották, és így árulták azokat. Ezzel egyébként több 100 millió forintos kárt okoztak. Keleten is felszakadozik a felhőzet, de néhol még zápor, zivatar is jöhet. Másútt alapvetően napos, száraz időre számíthatnak néhány fátyol felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Hajnalban 10-16, napközben 24-29 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik az egyik hazai csúcsdal jelenleg a trending listákról, BSV Nagybogi, Always Be Mine, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Varázslatos sütörtököt mindenkinek, és balesetmentes haladást az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Továbbra is fennáll még a sávlezárás 4. kerületben Újpesten, az István úton, illetőleg a Pozsonyi utcában. Az újpestiek és az erre haladók hasznos, hogy erről az infóról tudnak. Jön a Baby, Ruddy Rich közöse, és a nagy sikerű 2020-as Rockstar, itt a 96-in Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Are you pulling up? Are you pulling up? I pull up, step in the kitchen.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Bes, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
8: Összedolgoznak a meteorológusok és a légiforgalmi irányítók. Hetekkel korábban kezdődött idén a Tisza virágzás. Keleten még eshet, amúgy kisüthet a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. Sikerült teljes körűen megállapodni Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, a gyorsított tárgyalásokat ugyanakkor továbbra sem támogatja. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
9: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
8: Felújítják a K-hidat. A hajógyári szigetre vezető átkelőn ősszel kezdődik a munka. Az építmény karakterét megőrzik, de a szerkezetet hosszú távon biztonságosan használhatóvá teszik, és nagyobb terhelést is kibír majd. A kivitelezőt már kiválasztották. A híd várhatóan jövő nyárra, legkésőbb 2027 végére készül el. Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökkinél már felbukkantak a kérészek, pedig ez általában június második felére jellemző. A szakemberek szerint a lárvák a tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban. De ez még csak az előrajzási szezon. Keleten eleinte még előfordulhat zápor, zivatar, aztán, ahogy másutt is, alapvetően napos idő várható, vonulgató fátyolfelhőkkel. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Napközben 24-29 fokra van kilátás. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütésre készülhetünk egy-egy záporral, a fővárosban 28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
11: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: 96 Népész FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek csodás reggel, csütörtökön a mikrofonnál Erpi. Érkezik egy szomorú témavilág, ellenben egy egészen jó dal, bár a szövegvilág melankolikus. Lil Frog, Átbasztál.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Ibiza FM, Red Hip Hop R&B, szuper csütörtöket mindenkinek, a mikrofonnál RP. Menjünk tovább egy szuper dallal, több mint két éve debütált a világhálón és közelíti a 113 milliót. Hogyha külföldön éltek, speciál például Angliában, akkor június 12-én Manchesterben meg tudjátok tekinteni. Jön The Weeknd, Playboi Carti, Madonna triója és a Popular.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy olyan dal, amely tulajdonképpen átfogó mélységet ad a mai társadalomról és a különböző korosztályokról, illetőleg amellett, hogy az embereknek sokszor van pénze, sokszor céltalan és üres az életük. Ez különböző aspektusokba és fénytörésekbe állította a következő dal. Érkezik BSV Bionics közöse, pörög nálunk a Lidokain, itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Ma ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás napját. Fizetnie kell annak, aki belülről is megnézni a Kölni dómot. Naposabbra fordul majd az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújulhat a hazai Intercity flotta uniós forrásokból. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. A szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon állnak forgalomba. Az első példányok várhatóan 2029-től futhatnak. Közben megérkezett az első olyan Intercity kocsi, amelyet az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. Nyáron a zsúfoltabb időszakokban további hasonló járművek is forgalomba állhatnak majd, közölte Vitézi Dávid. A miniszter azt is fontosnak tartja, hogy a nyári csúcs időszakra javítsák az utastájékoztatást, bővítsék a pótlóbuszos kapacitásokat és több vasúti kocsit állítsanak forgalomba. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díaz zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
2: És Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben ezek fogunk, mi magyarok.
1: Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsett. A Székesegyház idén is fényvászonná változik, és világhírű fényfestő művészek mutatják be itt alkotásaikat. Ezeket a 120 éve született művész optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. A fényfesztivált július 2. és 5. között rendezik meg. Fizetőssé válik júliustól a Kölni dóm. A turistáknak belépőjegyet kell venniük, ha megcsodálnák a híres katedrálist, az imádkozni érkező híveket azonban továbbra is ingyen engedik majd be. A bevételt az épület karbantartására és fenntartására fordítják. Keleten is felszakadozik a felhőzet, de néhol még zápor, zivatar is jöhet. Másutt alapvetően napos, száraz időre számíthatnak néhány fátyol felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Hajnalban 10-16, napközben 24-29 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

90. Base FM, Rap Hip Hop R&B, szuper csütörtököt, érkezik egy szuper előadó, aki előtt még nagyobb karrierrel, mint a mostani, Shenseea, Boss Up, itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

0: 10 közlekedés.
1: Kellemes reggelt mindenkinek, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Útszűkületre kell készülnetek a 9. kerületben, Ferencvárosban, a Távíró utcában, a Távíró köznél lévő résznél. Ha itt van dolgotok, hasznos lehet ez az info. Megyünk tovább, érkezik két gyönyörű hölgy, Lato Ice Spice duója, és önök Yacht, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Beats FM-en.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
9: Idén is sok strand érdeklődik a kék hullámzászló minősítés iránt. Mosószerhamisító hálózatra csapott le a NAV. Nagyrészt napos időnk lesz néhány felhővel. Jó napot kívánok! Francia stratégiai megállapodás megújításáról egyezett meg a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter tegnap Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az energiafejlődés előtt állnak a két ország kapcsolatai. Magyar Péter meghívta a francia elnököt az 56-os forradalom 70. évfordulójára. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is hatalmas az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkára.

0: próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított Nagy Oroszi. A rendszer egyelőre chat felülettel működik, és még tanulási fázisban van, de már most rendelkezik a Nógrád vármegyei község honlapján szereplő összes információval. A helyiek már is mintegy 70 kérdést tettek fel a digitális asszisztensnek, és az csak 2-re nem tudott válaszolni. Ha a tesztidőszak sikeres lesz, telefonon is el lehet majd érni az AI asszisztenst. Mosószerhamisítókat leplezett le a NAV. A hálózatra országszerte több mint 50 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök. Egyebek mellett nyomdagépeket, laminálókat és mintegy 200 ezer hamis címkét is lefoglaltak. A tettesek ugyanis a gyanú szerint az általuk gyártott termékekre népszerű, ismert márkák címkéit ragasztották, és így árulták azokat. Ezzel egyébként több 100 millió forintos kárt okoztak. Keleten eleinte még előfordulhat zápor, zivatar, aztán, ahogy másutt is, alapvetően napos idő várható, vonulgató fátyol felhőkkel. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Napközben 24-29 fokra van kilátás. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütésre készülhetünk egy-egy záporral, a fővárosban 28 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96. Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper csütörtöket mindenkinek, a mikrofonnál RP. BSV-nek a 2018. október 1-jei dalával fogunk tovább menni, ami egy jó nyári vibe, Budapest parkos bevágásokkal, illetőleg különböző strandjelenetekkel, abszolút nyári feeling érkezik a Hello. Nem mellesleg egyébként most 2020-ban megjelent a 4 évszak album, és mindegyik dal úgy néz ki, hogy bomba, legalábbis a számok mindenféleképpen ezt mutatják, és rendkívül névszerűek. Érkezik tőlük a Hello. Itt a 96. Bass FM-en.

nem egyszerű ez, tesóm, olyan, mint a szlalom, hogy itt aludnál, el se kezdje gondolkodni azon. Megnézzük a várost, utána már csak privát buli. Anyukákat varrok le, mert a fia imád, tuti. Érkezik K. Kevin, és az egyik olyan dala, amely rendkívül szemtelen, ennek ellenére nagyon sokan szeretik. 2021. június 27-én debütált a világhálón, és 2.300.000 fölötti megtekintéssel jön K. Kevin 60% című felvétel. Itt a 96 BSFM-en.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Towo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy.
2: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Meglepő módon egyébként ez a csúcsdal, ami most következik, a US Billboard listát csak a 14. helyen nyitotta. Ennek ellenére nagyon szépen felküzdötte magát, és a nézettség durva lett. Több mint 653 millió érkezik Eminem és az Aerosmith Dream On után szabadon feldolgozott dala, a Sing For A Moment, itt a 96 Ibiza FM-en. Én már a vele búcsúzom, mindenkinek szép napot. A mikrofonnál Árpit hallottátok. Sziasztok, ciao.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem két hazai előadóval. Az egyik egy tehetségkutatóba lett népszerű, illetőleg ismert. Ő nem más, mint Pifu. Kiegészülve Marics Petivel, akinek a csapatában volt, összeraktak egy ilyet. Schwindler. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Összedolgoznak a meteorológusok és a légiforgalmi irányítók. Hetekkel korábban kezdődött idén a Tisza virágzás. Keleten még eshet, amúgy kisüthet a nap. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. Sikerült teljes körűen megállapodni Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez. A gyorsított tárgyalásokat ugyanakkor továbbra sem támogatja. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
2: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Felújítják a K-hidat. A hajógyári szigetre vezető átkelőn ősszel kezdődik a munka. Az építmény karakterét megőrzik, de a szerkezetet hosszú távon biztonságosan használhatóvá teszik, és nagyobb terhelést is kibír majd. A kivitelezőt már kiválasztották. A híd várhatóan jövő nyárra, legkésőbb 2027 végére készül el. Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökkinél már felbukkantak a kérészek, pedig ez általában június második felére jellemző. A szakemberek szerint a lárvák a tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban. De ez még csak az előrajzási szezon. Keleten is felszakadozik a felhőzet, de néhol még zápor, zivatar is jöhet. Másutt alapvetően napos, száraz időre számíthatnak néhány fátyol felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Hajnalban 10-16, napközben 24-29 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B, sziasztok, engem Faragó Jankának hívnak, és vártam már rátok ma is, hogy egészítjük a napot a Bizhez zenékkel. Magyar előadóval kezdünk, érkezik Nagy Bogi, és a zenekar a BSV, akikkel mostanában sokat koncerteznek, alkotnak. Itt van az Always Be Mine.

Tudod mi a 96.4 Base FM? Rap! Rap!

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, Judo és Lil Frank nem romantikázni készülnek a következő dalban, hanem az egzisztenciális bizonytalanságot, a vajon miből éljek meg életérzést tárják elénk, teljesen őszintén itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.1 Bész FM, Refibá Párembi, a kása nálunk a legforróbb, és a mondással ellentétben bizony mi meg is esszük például a BSP és a Bájelex dalát. Jó étvágyat mindenkinek a Litokainhoz!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Kod. 96.1 Bész FM, Rappi Pappa R&B. Az én TikTokomon tuti, hogy ma is lesz bészes videó. Egyébként kövessetek minket a Facebookon, Instagramon, és hogyha kiautóztatok Budapest Monzás körzetéből, akkor pedig nyújjatok hozzánk online www.bészfm.hu. Elkon és semmi nem közösen jön a Smack, de

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti az életben a boldogságot vagy az őszintességet választanátok. Hát Jude Law megtette helyettünk ezt a nehéz döntést, és inkább őszinte a következő dalban. Eléggé nyomasztó, de mégis ettől szeretik sokan itt a kedvenc rádiótokban. Szól a sötét.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, de falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.1 BSFM, Rappi Peppe, R&B, erre a Sensi a dalra még a gyűrötting is kisimul, és a fakadár is vigyázban áll. És ti? Nézzük meg, mit hoz ki belőlünk a bosszát.

0: ass into the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, Ice, keep on doing that dance.
1: Bass FM 96.4 Bass FM.
2: Csoki banna kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az

haza. 96.1 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B, Telebe megyünk tovább, aki amúgy a dél-afrikai Amapiano hullámból jött, és ezt a nemzetközi pop hangzással keveri, ezért lett ennyire rádió és playlist kompatibilis, és szól tőle a Chanel.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és maradok is itt veletek, és remélem, hogy minél több mindenkivel együtt, mert hogy brutál jó óra elé nézzünk, de csak ettel kezdjünk, ez az Agora Hills.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

0: Rap, hip-hop, R&B, peace.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bész FM, Repipep R&B, érkezik a mi Azink, aki arról híres, hogy úgy keveri a popot, rappet és az alternatív hangulatokat, mint gyerekkoromban én a süteménytésztát, mindent beletettem, ami előttem volt. Mondjuk az a különbség, hogy neki elég jól összeállt, például ez Okari.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ez a dal Hősök, Dígo és Tiba közös utca, és tipikusan az a magyar rap pillanat, ahol a nosztalgia nem szép emlék, hanem egy kicsit odaszúr. A Hősök hozza a klasszikus, boom bap, sztori mesélős alapot, Dígo és Tiba pedig ráteszi a Miami blazer flows, ettől lesz olyan, mintha a régi haverok találkoznának, csak közben már mindenkinek van egy-két számlája az élet felé. A kedvenc rádiótokban itt a 96.1 Bass FM-en.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Épp most beszéltük itt a stúdióban, hogy Panda Designere 2016-ban, amikor kijött, konkrétan úgy robbant be, mint egy félreértett, de mégis megállíthatatlan hangbomba. A beat olyan minimális, ideges, hogy szinte csak lüktet, és erre jön Designer teljesen szétcsúszott, de zseniálisan ragadós Panda-Panda skandálása. Itt a BSFM érkezik a Maszi. Hua!
1: Right now, I feel myself. Panda. Panda.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Mit szólnátok hozzá, hogyha egy nappal előrébb hoznánk a pénteki érzést itt a BFM-en a következő órát? Ezt szerint tervezem, de se kezdünk itt a Winnie Pooh.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bills FM, Rapipap R&B. Oké, hogyha már valaki odaszúr az exének, akkor tegye ezt szellemesen. Úgy, mint Tidani és Manuel a közösükben, itt a Bills-en szól a jóga.

96.1 Bész FM, revíve PRMB, hogy a szerelmet ennyire meg lehet játszani, mint ahogy a PSV Matyi és Nagybogi a színpadon, akkor lehet, hogy jobb megnézni, hogy kivel él együtt az ember. Ez egy komment volt egyébként, és nem túl jó indulatú, de a lényeg, hogy mostanában sok a közösük, például a Always Be Mine.

Veszélyes a szingli élet. Bocsi anya, nem lehetek mindig érett. Kajak halásérültek ezek a kis csibék, mert én a szívemet adnám, ezek csak szívni kérnek. Gyere! Exem kitálol egy podcastben. Úgy tűnik ennyire rossz lettem. De mesélhetek én is, hol kezdjem? Ez puszta girl, nincs a bandázsi. Egyedi a csaj, úgy mint hat másik. Velem betetné meg az Andrási. Kussolj egy Rolexet is kaptást.

96.4 Bass FM, Repeep Up R&B, ennél a Travis Scott dalnál már a címből is következtethetünk arra, hogy egy elég elszállt állapotról van szó. Ebben a korszakban már full hangulatgyártó üzemmódban volt, és nem csak rappelt, hanem atmót is gyártott. Hi, Austin Drew!

0: 96.4 Bész FM, Repével Pár MB, nagyon jó délután kívánok nektek a folytatásra is, Bréda Biával, én pedig köszi, hogy eddig jöttetek, holnap itt alizunk majd reggel 10 órakor, Faragó Jankának hívnak, hogyha hallgatnátok minket, akkor tegyétek azt a 96.4-es FM-en, vagy akár online, www.bészfm.hu, kövessetek Instán, Facebookon, és gyertek rá a legkirályabb zenékre, magyar előadó páros érkezik, Pifó és Marics Peti a Svindlerrel.
1: Műsorajánló.

0: minden szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
4: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Shinsa és a Bossa Pion a 96.4-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. A Candy Shop-al megyünk tovább, 50 Cent trackjével, amiben Olivia is feat-el. Ez volt a hivatalos bemutatkozása a G-Unit First Lady-ének. Pörög a track, itt a B-Sen.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Luca és Adri szeretnék kérni az After Partit. Pörgetem is csajok, érkezik Bruno és Mali Wood a 96.4-en.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A Bling.
1: A Kuma. A Cimbim. Ja, az nem, az nem, az,
0: az New School.
2: 96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. A Tuszával megyünk tovább, amit Nicki Minaj nagyon megszeretett, már első hallásra annyira beleélte magát, hogy kiemelte, hogy szeretne spanyolul is énekelni, rappelni a trackben. Mutatom is, érkezik ő Karol G-vel a 96.4-en.
3: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.
1: Megint átverták, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, hanem vére mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom nem, soha többé befejeztem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez pedig Eminemtől a Without Me, úgyhogy hangot fel a 96.4-en.

0: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Belano csinált videóklipet a Starboyhoz, ami már átlépte a 7 milliós megtekintést, sőt, hogy pontosabb legyek, több mint 7,2 millióan látták már. Pörgetem a dalt, itt a 96.4-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

bizfm.hu. It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my rookie.

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk a BSV, Nagy Bogival közösen, Always Be Mine, a Bass-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. MC Hammer ezt a becenevet még kiskorában kapta, amikor egy baseball csapatnál dolgozott labdaszedőként, ahol úgy gondolták, hogy megszólalásig hasonlít a korszak legendás játékosára, akinek az volt a beceneve, hogy Hammer. Elkezdték őt így szólítani, és azóta rajta ragadt. Érkezik ő, You Can Touch This, a 96.4-en. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Erősödik a forgalom a Karolina úton a 11. kerületben, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Ezt Edenitől és Jabertől a gáz, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: kategóriák, ezeken túlmutató.
1: Citromag Gang!
2: 96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, elindul Post Malone turnéja. Egy picit csúsztatott rajta, mert az albumán dolgozott és a rajongóinak a türelmét kérte, de most megosztotta, hogy készen áll. Pörög a Berlin

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. Érkeznek a srácok, a BSV és Bialex. Ez lesz tőlük a Lidokain a 96.4-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez pedig a Life is Good, Future és Drake előadásában a 96.4-en.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Lassú a haladás az Orci úton, a 8. kerületben, az Üllői út közelében. Úgyhogy, ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Ez Manuel és a Tiara, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik hozzánk egy dancehall előadó művész egészen Jamaikából, akit úgy hívnak, hogy Chinsa Linda Lee, de a fellépő neve az, hogy Chinsa. Boss Up a 96.4-en.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Bréda Bia vagyok. Minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, mert Revolution beköszön. Egy nagy kedvencemmel, Doja Cat-tel és az Agora Hills-el indít. Itt a Beats-en.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hortobágy újra lódobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted! Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztiválbérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, ez alatt az idő alatt tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Indulunk, még hozzá a folytatásban érkezik Pifu és Marics Peti Schwindler című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Sávlezárás a 13. kerületben, méghozzá Rejter Ferenc utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel, tőle is egy nagyon laza kis dala, aminek a címe Need You. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne felejtjétek, hogy online is tudtok minket hallgatni bsfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fönn megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Lil Durk és J. Cole All My Life párosa után egy másik páros, de most már magyar vizeken. Jön Dash és Young Fly, ez pedig Oh Mama című nagyon szuper kis nyári slágerük itt a BSFM-en.

0: Ne állj meg, a zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop, R&B,
2: EDM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Én pedig Revolution vagyok. A folytatásban gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal, méghozzá Jude Law dalával, aminek a címe Sötét. Már mutatom is, melyik dallal megyünk.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bizony lehet Lil Nas X-et szeretni, avagy nem szeretni, egy biztos a tehetsége. Most jelen esetben Jack Harlow-val közösen Industry Baby című daluk pörög itt a kedvenc rádiótokban, a Beast FM-en.

0: Tíz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a harmadik kerületben, méghozzá a Tavasz utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Érkezik a folytatásban Beton Hofi, tőle is Angyalok című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Néha félek, félevő kanány élesztő bor a lélek. Gyerekek, akik hallgatnak, minkor a vének.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Az ifjak tehetsége előtt mindig is meghajoltam, és ez így lesz a jövőben is. Ennek ékes példája például a következő dal. Érkeznek BSV-k és Nagy Bogi, ez pedig közös lágerük, az Always Be Mine. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

0: FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Hey!

Listen kívül is. bizfm.hu.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább. Lil Frog, fogalmazzuk úgy, hogy szakítós dalával. Szakítás utáni állapotokat foglal össze a következő dala, aminek a címe Ád, aztán így is van. Ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: XFM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Gurulunk is tovább, Blue Country Real nagy slágerét, a Hit'em Up Style feldolgozó dallal érkezik Shensia, ez pedig Bossab című dala itt a Beats FM-en.

0: mélyében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: R&B egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Bass FM.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

96. Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Deska, Kevin és Youngfly után a kanadai szupersztárral Drake-kel fogunk tovább menni. Tőle is pörögjön Nokia című dala, itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en, na gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Young Fly rakott össze, aminek a címe Oh Mama. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Oh Mama, kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám. Ég a teste, hogy táncot jár. Szép a lelke, de a szíve úgy fáj.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash és Young Fly Oh Mama című slágere után karneváli hangulatba fogjuk érezni magunkat. A következő dal hallatán érkezik Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich The Kid és Playboi Carti. Ez pedig Karnevál című dalok itt a Bass FM-en.

0: egy láncon vagy.
1: 96 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, felpörgetjük a hangulatot Viki kérésére. Neked szóljon akkor The Weeknd Blinding Light című dala itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, kapaszkodjatok, fenigrázós dallal megyünk tovább, egyenesen Bruno és Spak jóvoltából érkezik Sis című daluk itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

0: the witty, New Jerusalem. Get the fuck up, Shaolin. Get the fuck up, Long Isle. Get the fuck up, worldwide! Get the fuck up!
1: 96 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára, Bruno és Spak Vakmeleg című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, és péntek lévén egészen éjfélig veletek leszünk, hiszen 8 órától érkezik a Mix műsor DJ Nessel, DJ Venommal, és velem Revolutionnel. Találkozunk holnap, sziasztok, jó hét! Tudom,

0: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: 50%? Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Yeah.

Meló van, aha,

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Biti bandita, mint a bizki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

ez a Eldorado.

teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az oszdi a köcsé, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megölj majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperge.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hangalapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkérdőbb

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Szóval még érdekel a sztori? Akkor figyelj, yeah.

0: Hagyjad már azt az alit, úgy is eltűnik a sülyeztébe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, lesza.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4, Bass FM.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

Úgy rám, ha bántani foglak, de szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: 96.4 Bass FM.
1: Hát úgy is észreveszik, ha nem szólok.
2: Hát csak egzés
1: kállom.
3: Ez így nem mehet.

Dízse, a caption a falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak, ez dogfight. Beszakad a dob hártya, neked fapados a flow, ez meg top flight. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak, ez dogfight. Minek ez a sok hype? Tudod, magad ellen küzdesz, ez boss fight.